0: hétvégi zeneturmix. Slágerek pihenéshez. Minden szombaton és vasárnap.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmé. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. Rétvári Bence azt írta, meghiúsul az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. A frakció vezető úgy fogalmazott, így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretetszolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmé. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar köznönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidős sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: funta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Őrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concordia Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a szombat van, itt a Trio FM-en indul a mozaik összeállításunk. Én Pálinkás Zsolt vagyok, együtt rádióztatunk ma is. A Botmondókat és a Mózeseket pedig sok szeretettel köszöntöm névnapjuk alkalmából. Na és persze azokat, akik ma a születésnapjukat ünneplik. Isten éltesse az ünnepeltjeinket. A mai napon is a friss információké lesz a főszerep, hamarosan hozok programajánlatokat, hiszen tudják, a mai napon, május 16-án a Retro Nap várja önöket itt Jászberényben. Meg is nézzük mindjárt, hogy milyen programokkal készültek a szervezők.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén, itt a Trio FM-en.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Folytatjuk egy programajánlattal, hiszen majd igazi időutazásra várják önöket itt Berényben. Megrendezik a Retro napot. Fontos változás, hogy az időjárás miatt az esemény új helyszínre költözött. A Konszerve Park helyett az Ifjúsági Ház várja a látogatókat, a veterán autókat pedig az intézmény parkolójában lehet megtekinteni. A szervezők minden meghirdetett programot változatlanul megtartanak. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik a gyermekjátszóházzal és az arcfestéssel. Szintén 10 órától délután 3-ig közlekedik a városnéző retro Icarus busz, amire a helyszínen lehet regisztrálni. Délben közös zumba kezdődik, 13:30 pedig a Karina és Richard akusztik duó ad majd koncertet. 13:30 jelmezverseny és limbo verseny szórakoztatja a közönséget, a napot pedig délután 3 órától a Retro Leum zenekar fellépése zárja. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ne felejtjék, Retro nap ma itt Jászberényben 10 órától az Ifjúsági Házban.
0: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trió Mozaik. Minden hétvégén itt a Trió FM-en.
2: My head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos közleményt hozok a hulladék gazdálkodással kapcsolatban, amire ma érdemes időt szakítani a hétvégi teendők mellett. A MÓ és a Jászberényi Városüzemeltetési Nonprofit ZRT ma folytatja a térítésmentes 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edények átadását. Reggel 8 és délután 2 óra között várják az érintetteket a Jákóhami út 13 szám alatti telephelyen. A mai akcióban továbbra is a zöld hulladékszállítási program 8. körzetében élő családi házas ügyfelek vehetnek részt. Tehát ha önök például a Damjanics, a Deák Ferenc, a Tompa Mihály vagy a Zrínyi utcában laknak, ma átvehetik az új kukát. Kérem, ne felejtsék otthon a személyigazolványokat és a lakcímkártyájukat sem, erre szükség lesz az edény átvételéhez. Mivel ez egy nagy méretű gyűjtő, ami kétszer akkora, mint a megszokott kommunális kuka, érdemes olyan járművel érkezni érte, amiben kényelmesen elfér a 240 literes tartály. Aki pedig a mai napon nem tud elmenni érte, hétfőtől, vagyis május 18-ától a Margit sziget egyszám alatti székhelyen kereseti az edényeket, itt lesz lehetőség majd átvenni az ügyfélfogadási időben.
1: Zenei élmények és helyi információk. A Trio Mozaik a legjobb választás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
4: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM, a Hiásság Rádiója, folytatjuk egy közlekedési információval. Május 18-ától előreáltatólag május 29-ig burkolatjavítási munkákat végeznek a Jászdózsai bekötő úton a település külterületi szakaszán. A munkálatok ideje alatt az érintett részen változó irányban haladhat a forgalom, az áthaladást pedig jelzőrök segítik, a változásokra kihelyezett jelzőtáblák is felhívják majd a figyelmet. Kérem az autósokat, hogy ezen a szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.

0: Ez a Trio FM jazzmerényben most egy különleges programsorozatra hívom fel figyelmüket, amely az aktív és tudatos öregedés témakörét járja körül itt jazzmerényben. Az Élet Plusz beszélgetés sorozat harmadik alkalmához érkezik, amelynek címe Jól enni, jól lenni. A rendezvényen a táplálkozás, a bélflóra és az egészséges életmód összefüggéseiről hallhatnak hasznos információkat. A szervezők közös gondolkodásra és tervezésre hívják Önöket, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogyan éljünk 10-15 év múlva. A beszélgetés helyszíne a Díri rendezvényház a Lehel vezértér 33 szám alatt, az időpont pedig május 28-a csütörtök délután 17:30. A program egészen este 19:30-ig tart, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
1: Trio Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Trio Mozaik, a hétvégi információforrás.

Hamarosan 8 óra itt a Trio FM-en, hallgatjuk a legfrissebb híreket, kapcsoljuk az MT hírszolgálatot. 8 után néhány perccel pedig már Molnár Szabolcs veszi át a stafétát, itt lesz a Sztárportré. 10 órától pedig újra találkoztatunk, rádiózzanak velünk továbbra is itt a 97 héten. Az információk előtt pedig Taylor Swift zenél, itt az Opelite.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállítóhellyel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
3: Muszáj elfogadónak lenni.
4: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Seneca, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
2: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
6: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
2: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
6: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
2: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy ez bolond.
6: Igen.
2: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
6: Kell, igen, igen.
2: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
6: Igen.
2: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
6: Igen.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
1: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen.
1: Hát ez
2: reméltem, hogy nem futunk bele, de most már mindegy.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha.
1: Nem?
2: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Söveggyártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a Jóistennek is, de a Jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. De akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: De közben így is szeret.
2: Hát ez az, úgyhogy... Na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott
4: fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Hát nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá? Biztos vétett az apja? Ő vétett? Vagy mi miatt? Biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
4: De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez az egész.
4: És akkor azoknak miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
4: Igen, de ha Jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor...
4: De fogadjuk el, hogy
1: hát szerintem is, azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod-e tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozó hely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Az elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
3: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
2: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséged, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
3: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
2: köszönöm.
3: Akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
2: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
3: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
2: igen.
3: Áron, ezt túl fogjuk élni.
2: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szülei mondtak, azt teljesíteni kellett.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
3: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
4: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
3: És áldott legyen az Úr.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
4: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
3: Ha van rossz.
4: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
3: Miért nem?
4: Nem tudom.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
2: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak. Amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
1: Nem. Akkor nem fogadod el, ha nem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp a van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani csak kommunikációval, de előbb-utóbb nagy, rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és hiába nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a... az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, hát, és egy nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
1: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele nem lehet, őt megérteni, nem tudod?
2: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hát, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntettem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
1: Hát nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom, attól nem vagyok képes, nem. Míg hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te.
4: Egyszerűen hihetetlen. Jaj,
1: legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
2: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert, de valakire nem lehet rá legyinteni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló, és van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni, és van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
2: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
3: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
2: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
3: Nem várok hálát.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
2: De ha mégis elfogadod.
3: Elfogadom, persze.
2: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
3: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
1: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
2: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
1: Igen, valamilyen szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az Ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
2: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán hát ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet szabadon. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
1: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
2: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
1: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott állva, nem?
2: Lehetséges.
1: Minden, mit számít az?
2: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20. És most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és VPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben, Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's. A legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolaj szállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
11: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most!
14: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 10 óra múlt pár perccel folytatjuk a Trio FM szombat délőttjét. Bízom benne, hogy jól telt az elmúlt két óra Molnár Szabolccsal. Ne feledjék, most kezdődött a Retro Nap itt Jászberényben. Fontos emlékeztető, hogy az időjárás miatt a rendezvény az ifjúsági házban kapott helyet, a veterán autókat pedig az intézmény parkolójában állították ki. A programok közül a gyermekjátszóház és az arcfestés folyamatosan látogatható, a városnéző Retro Ikaruszbusz pedig délután 3 óráig közlekedik a helyszíni regisztrációt követően. A déli órákban is érdemes lesz kilátogatni az ifjúsági házba, hiszen déltől közös zumba kezdődik, fél egytől pedig a Kaliné és Richard Akusztik Duo koncertjét hallgathatják meg. Fél kettőkor jelmezverseny és limbo verseny színesíti a délutánt, végül 3 órától a Retro Reum zenekar lép majd színpadra, itt Berényben az ifjúsági házban, a Retro Nap keretein belül. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: A műsorvezetők éles látásáról a jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Friss hírekkel jelentkezem a sport és a zene világából. A FIFA csütörtökön kora reggel bejelentette, hogy Shakira, Madonna és a BTS lesznek a fő fellépők az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidei műsorában. A The New York Times beszámolója szerint a torna történetében most először rendeznek majd ilyen show műsort a finálé szünetében, amelyet július 19-én tartanak a New Jersey MetLife stadionban. A sztárok névsorát Chris Martin, a Coldplay énekese választotta ki, és egy videóban bemutatta a nagy közönségnek. A világbajnokság már a jövő hónapban elstart az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada 16 városában. Shakira fellépés egyébként nem okozott nagy meglepetést, hiszen a Nemzetközi Futballszövetség az ő új dalát választotta a torna hivatalos himnuszának. A kolumbiai énekesnőnek a 2010-es Waka Waka után ez a második hivatalos VB dala, de a 2014-es riói zárulnepségen is színpadra lépett már. A szervezők nemrég a futball VB hivatalos labdáját is bemutatták, ennek mintázata a házigazdákat jelképezi, a piros juharlevél Kanadát, a zöld sas Mexikót, a kék csillag pedig az Egyesült Államokat szimbolizálja.

Ez a Trio FM a Jelszeg rádiója. Önöknek is az 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy a kutyájuk neve a jelszava. Ha igen, akkor érdemes figyelni, mert a digitális biztonságunk tényleg csak néhány karakteren múlik. A nemrég megtartott jelszó világnapja kapcsán szakértők arra figyelmeztettek, hogy egy egyszerű, csak kisbetűkből álló jelszót a hackerek pillanatok alatt feltörhetnek. A titok a változatosságban rejlik, ha a jelszavunk általában a jelszavunk legalább 12 karakter hosszú és vegyesen tartalmaz kis- és nagybetűket, számokat, sőt speciális karaktereket is, akkor a feltörése hagyományos módszerekkel akár 34 ezer évig is eltartana. Hozok is két hasznos tippet a szakértőktől, ne bonyolult kódokat próbáljunk megjegyezni, hanem alkassunk egy jelmondatot, amivel bizonyos betűket cseréljünk számokra vagy jelekre. Használjunk bátran magyar szavakat, mivel a legtöbb támadó algoritmus angol nyelvű mintákra épül. Egy ékezetes magyar kifejezés már önmagában is komoly fejtörést okoz a hackereknek. Érdemes elszánni néhány percet frissíteni a szükséges vagy jelszavainkat, hiszen egy kis kreativitással megnövelhetjük az online biztonságunkat. Itt a Trión pedig haladunk tovább a kedvencekkel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
1: Ez a Trió FM, a Jársági Rádiója. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom. Jövő héten pénteken, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítása a Lehel Filmszínházban itt Berényben. Négy kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Érdemes már most felírni a naptárba, május 30-át Jászfényszalun a főtéren ugyanis hatalmas városi gyermeknapot tartanak. Délután 1-től kezdődnek a programok mazsolett felvonulással, lesz sportudvar, óriás csúszda, buborékvarázs és még lézervadászat is. A legkisebbeket a Bölcsi-sziget várja, a napot pedig este 8-kor egy tini diszkó zárja. Várnak tehát kicsiket és nagyokat május 30-án Jászfényszalun a városi gyermeknapon a főtéren. Kellemes időtöltést kívánok minden programhoz.
0: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trió Mozaik. Minden hétvégén itt a Trió FM-en.

0: Friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
1: Záró konferenciával, a Jászberényváros önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna, a projekt koordinátora.
2: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
1: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
2: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suba mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
1: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
2: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul. A helyi tevékenységek is közös módszertanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításához.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trigó FM, a Jelság rádiója. 11 óra múlt, nézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak önökre. Holnap május 17-én vasárnap Kunmadarason a repülőtéren holnap is folytatódik a Driftover Fest, a látványos autóversenyek, a különleges bemutatók és a technikai programok egészen délután 4 óráig szórakoztatják majd a közönséget a helyszínen. Szolnokon a Voke vasutas művelődési házban különleges kisállat kiállítás várja az érdeklődőket, az Exotic Animal Show keretében hüllőket és kistestű állatokat tekintetnek meg a látogatók délelőtt 10 és délután 3 óra között. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok, itt a Trión, pedig haladunk tovább Ed Sheeran dalával, itt a kamera.

0: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Időközi önkormányzati képviselő választást tartanak május 17-én vasárnap Jászberényben, az 5-ös számú egyéni választókerületben, miután az év elején lemondott önkormányzati mandátumáról Balogh Béla alpolgármester. A választáson két jelölt indul, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával és Kasab Adonis a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje. Deméné Ilonka Gabriella rádiónak elmondta, a képviselőjelöltségre történő felkérés a helyi Tisza közösségtől érkezett Halmai Ferenc országgyűlési képviselő felvetése nyomán.
2: Egy Tiszasziget gyűlés után Halmai Ferenc, akit azóta már a közösségünk megválasztott országgyűlési képviselőnek, keresett meg azzal a felvetéssel, hogy esetleg ezen a előrehozott időközi választáson a Tiszasziget támogatásával elindulnék-e. Engem nagyon meglepett természetesen, hiszen én ilyenre nem is gondoltam, de egyfajta erőt adott, hogy más emberekben, akár a közösségünkben, akár Halmai Ferencben is az én személyem felvetődött, és így mondtam én erre a megkeresésre igen.
1: Deméné Ilonka Gabriella képviselőjelölt szerint az 5-ös számú körzetben a több megoldandó feladat közül kiemelten kell foglalkozni az egyes utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatával és a zöld környezet biztonságos fenntartásával.
2: Találkoztam az lakókkal, két utcaforumot hirdettem, az tényleg nagyon heterogén a terület, és nagyon nagy, például van, hogy nincs is utca, csak páros vagy páratlan oldal. Ami engem nagyon foglalkoztak, hogy hatalmas nagy fák vannak, amik nagyon veszélyesek lehetnek ebben az állandó fújó szélben. Tudjuk, hogy a zöld környezetnél napjainkban nincs fontosabb, de hogyha ezek a fák kidőlnek, akkor viszont óriási a kár, tehát ezzel biztos, hogy tenni kell valamit. Ami másik nagyon-nagyon központi téma, hogy nagyon sok utca igen-igen szűk. Van, aki azért harcol, hogy egyirányú legyen, van, aki azért harcol ugyanabban az utcában, hogy nehogy egyirányú legyen. Ezeket nem én fogom eldönteni, természetesen. Én abban szeretnék aktív közreműködő lenni, hogy megkeresem azokat a hozzáértő, illetékes embereket, akik szívvel és odaadással fölmérik a lehetőségeket. Szervezünk olyan platformot, ahol az ott élőkkel megismertetjük esetleg, hogy milyen megoldási javaslatok jöhetnek számításba. Kardinális például a Balcsi-Zsilinszky utca környéke, vagy maga a Balcsi-Zsilinszky út, kardinális például a Szent László lakótelepen, hiszen ahol talál üres helyet, mindenhol megállnak az autók. Nagyon szűkek a Szél utca, Kígyó utca, Futó utca, Gyöngy utca, rendkívül szűk, egy Kápolna utcában is felmerült már ugyanez a kérdés. Én abban hiszek, hogy nekem, mint önkormányzati képviselőnek az a feladatom, hogy a legoptimálisabb megoldást szakemberek hozzáértésével felkínáljam és döntést szülessen.
1: Deméné Ilonka Gabriella kiemelte, a képviselői munka egyik legfontosabb eleme a kerületi mikroközösség megerősítése és támogatása, például helyi programok megvalósításában.
2: Én nagyon szeretnék életet vinni az 5-ös számú választókerület lakóinak az életébe is, jó értelemben. Ebben a városban nagyon sokan törekednek arra, hogy különböző színes programokkal tegyék még gazdagabbá az itt élők életét. Merjünk kimozdulni otthonról. Biztos, hogy fog találni legalább egy olyan embert, akivel el fog tudni beszélgetni. Én olyan nagy örömmel beszélgettem egyik doktornővel, akinek szívügye az egészséges élet megőrzése, és ő szervez sétákat, szerveznek mindenféle előadásokat. De én azt is tudom, hogy nagyon sok kiváló háziasszony van, hogy esetleg, ha olyan helyzet adódik, hát mi is tudunk süteni és sütőversenyt szervezni, biztos vagyok benne. Vagy hogyha olyan probléma van, akkor biztos vagyok benne, hogy találok olyan férfit, aki segít nekem, hogy meghúzzuk, megcsavarozzuk. Nagyon szeretném, hogyha az ott élők bizalommal fordulnának hozzám, és tudnék azokról az emberekről, akik elesettek, akik magányosak, akik lehet egész nap nem is beszélgetnek senkivel, hogy egy kicsit nekik is megmutatni, hogy igenis van az életnek még szép oldala a számukra is. Ilyen gondolatok foglalkoztatnak engem, természetesen ezt egyedül nem tudom én megvalósítani, de biztos vagyok abban, hogy találok majd olyan lelkes, ebben közreműködni akaró, szerető lakókat, akik segítenek, támogatnak, és együtt tudunk fordulni azok felé az emberek felé is, akiknek erre szüksége van.
1: A Jászberényi 5-ös számú egyéni választókerület Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella független képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy a körzet lakói éljenek demokratikus jogokkal, és vasárnap vegyenek részt a választáson.
2: Én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Ezt hívják úgy, hogy demokratikus jog, hogy választhatok. Most éppen kettő jelölt van. ki az, aki jobban megszólít engem, ki az, akiben jobban bízok. És igen, el kell menni vasárnap, és le kell adni a voksunkat. Én nagyon fogok igyekezni, hogy itt a környezetemben jobbá tegyem az ott élő embereknek az életét, tehát én csak segíteni vagy hasznos szeretnék lenni.
1: A május 17-i Jászberényi időközi önkormányzati képviselő választáson, melyet az 5-ös számú egyéni választókerületben tartanak, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként Kasab Adonis indul. Véleménye szerint az elmúlt évtizedben a jászberényi politikai frakciók egymással voltak elfoglalva. Egyikük sem dolgozott érdemben a városért, ezen szeretne változtatni, új lendületet hozni az önkormányzatba, hogy valódi változás történjen a Jászság fővárosában. Erről a Jászsági térségi televízió riportjában is szólt.
3: Azt látom, hogy az elmúlt 5-10 évben, tehát az elmúlt 2-3 ciklusban nem nagyon történik semmi. Itt a politikai pártok, a politikusok egymással vannak elfoglalva, akár a jobb oldalon, akár a bal oldalon. Érdemi munkát nem sokat láttunk az elmúlt egy évtizedben, és én egy új lendületet szeretnék hozni Jászberényben, azon belül az 5-ös körzetben.
1: Kasab Adonis úgy véli, mivel fideszes jelölt nem lesz, a másik jelölt pedig a Tisza támogatását élvezi, készen áll a munkára arra, hogy a polgári konzervatív keresztény választókat képviselje. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje szerint Jászberény egy romló színvonalú város, romló állapotú utak, járdák, játszóterek, parkok, romló közbiztonság és közrend jellemzi. Ezeket lehet és kell is változtatni. Kijelentette, megválasztása esetén ezt fogja képviselni, amennyiben az önkormányzat ebben nem lesz partner. Továbbra is rosszul gazdálkodik az adófizetők pénzével, és a képviselői keretet nem engedik szabadon felhasználni, úgy képviselői fizetését minden hónapban felajánlja a kerületi lakók által javasolt fejlesztések megvalósítására. Kezdésként vállalja, hogy az első évi tisztelet díját felajánlja a körzet térfigyelő kamera rendszerének kiépítésére, kutyafuttató létesítésére és az utak rendbetételére.
3: Én azt látom, hogy egy nagy nihil van a városházán, gyakorlatilag csak nyomkodnak és szavaznak a képviselők. Nem tudom, hogy valójában megérdemlik azt a több százezer forintos tiszteletdíjat, ami más egy egész hónapot dolgozik. Én, hogyha más megoldása nem lesz ennek az 5-ös körzetnek a fejlesztésére, én a saját tiszteletdíjamat minden egyes hónapban fel fogom ajánlani az 5-ös körzetnek a felújítására és a helyi ügyeknek a megvalósítására. Felvázolnám itt az 5-ös körzetnek a problémáit a polgármester úrnak, a hivatalban dolgozóknak, hogyha látok erre hajlandóságot, akkor akár az egyéni keretekből, akár a városnak a bizonyos kereteiből le kéne hívni ezeket az összegeket, és itt ezeket megvalósítani, amit már a helyi lakosok szerintem nekem is elmondtak, meg többször és hangoztatták itt a városházán. Ha ez nem fog működni, akkor, ahogy az előbb is mondtam, én föl fogom ajánlani minden egyes hónapban a ciklus végéig a saját tiszteletdíjamat, és akkor a lakosokkal közösen fogjuk ezt megoldani ebből az összegből.
1: A május 17-i Jászberényi 5-ös számú egyéni választókerületi voksoláson a választópolgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat reggel 6 óra és este 7 óra között. A mozgó urna iránti kérelmet a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással, elektronikus úton szintén május 17-én 12 óráig lehet benyújtani a kérelmeket.
0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Arany Kanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Zenei élmények és helyi információk. A Trio Mozaik a legjobb választás.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselő testület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben. Már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
2: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló, már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetésre, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
1: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
3: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
1: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
4: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet. Azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ezt valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy előre lépés.
1: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
2: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022-ben az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a településrendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban.
0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

Ez a Trio FM Jászberényből dél lesz hamarosan. Köszönöm szépen az elmúlt órák figyelmét, Pálinkás Zsoltot hallották, legközelebb hétfő reggel találkozunk. További szép hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek! I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

do. Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a budai várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
1: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
10: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
8: Már
9: is indul egy újabb óra a 90

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, látogatható hétvégente a Karmelita Kolostor. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4-en megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik.

0: Légisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Ez volt a reklám.
4: Mellette. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: friss hírek és a jásság kedvencei hétvégén is. Trió délután.
1: Időközi önkormányzati képviselőválasztást tartanak május 17-én vasárnap Jászberényben, az 5-ös számú egyéni választókerületben, miután az év elején lemondott önkormányzati mandátumáról Balogh Béla alpolgármester. A választáson két jelölt indul, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával és Kasab Adonis a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje. Deméné Ilonka Gabriella rádiónak elmondta, a képviselőjelöltségre történő felkérés és a helyi Tisza közösségtől érkezett Halmai Ferenc országgyűlési képviselő felvetése nyomán.
2: Egy Tisza-sziget gyűlés után Halmai Ferenc, akit azóta már a közösségünk megválasztott országgyűlési képviselőnek, keresett meg azzal a felvetéssel, hogy esetleg ezen a előrehozott időközi választáson a Tisza-sziget támogatásával elindulnék-e. Engem nagyon meglepett természetesen, hiszen én ilyenre nem is gondoltam, de egyfajta erőt adott, hogy más emberekben, akár a közösségünkben, akár Halmai Ferencben is az én személyem felvetődött, és így mondtam én erre a megkeresésre igen.
1: Deméné Ilonka Gabriella képviselőjelölt szerint az 5-ös számú körzetben a több megoldandó feladat közül kiemelten kell foglalkozni az egyes utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatával és a zöld környezet biztonságos fenntartásával.
2: Találkoztam az ott lakókkal, két utcaforumot hirdettem, az tényleg nagyon heterogén a terület, és nagyon nagy, például van, hogy nincs is utca, csak páros vagy páratlan oldal. Ami engem nagyon foglalkoztak, hogy hatalmas nagy fák vannak, amik nagyon veszélyesek lehetnek ebben az állandó fújó szélben. Tudjuk, hogy a zöld környezetnél napjainkban nincs fontosabb, de hogyha ezek a fák kidőlnek, akkor viszont óriási a kár, tehát ezzel biztos, hogy tenni kell valamit. Ami másik nagyon-nagyon központi téma, hogy nagyon sok utca igen-igen szűk. Van, aki azért harcol, hogy egyirányú legyen, van, aki azért harcol ugyanabban az utcában, hogy nehogy egyirányú legyen. Ezeket nem én fogom eldönteni, természetesen. Én abban szeretnék aktív közreműködő lenni, hogy megkeresem azokat a hozzáértő, illetékes embereket, akik szívvel és odaadással fölmérik a lehetőségeket. Szervezünk olyan platformot, ahol az ott élőkkel megismertetjük esetleg, hogy milyen megoldási javaslatok jöhetnek számításba. Kardinális például a Balcsy-Zsilinszky utca környéke, vagy maga Balcsy-Zsilinszky út, kardinális például a Szent László lakótelepen, hiszen ahol talál üres helyet, mindenhol megállnak az autók. Nagyon szűkek a Szél utca, Kígyó utca, Futó utca, Gyöngy utca, rendkívül szűke Kápolna utcában is felmerült már ugyanez a kérdés. Én abban hiszek, hogy nekem, mint önkormányzati képviselőnek az a feladatom, hogy a legoptimálisabb megoldást szakemberek hozzáértésével felkínáljam és döntést szülessen.
1: Deméné Ilonka Gabriella kiemelte, a képviselői munka egyik legfontosabb eleme a kerületi mikroközösség megerősítése és támogatása, például helyi programok megvalósításában.
2: Én nagyon szeretnék életet vinni az 5-ös számú választókerület lakóinak az életébe is, jó értelemben. Ebben a városban nagyon sokan törekednek arra, hogy különböző színes programokkal tegyék még gazdagabbá az itt élők életét. Merjünk kimozdulni otthonról. Biztos, hogy fog találni legalább egy olyan embert, akivel el fog tudni beszélgetni. Én olyan nagy örömmel beszélgettem egyik doktornővel, akinek szívügye az egészséges élet megőrzése, és ő szervez sétákat, szerveznek mindenféle előadásokat. De én azt is tudom, hogy nagyon sok kiváló háziasszony van, hogy esetleg, ha olyan helyzet adódik, hát mi is tudunk süteni és sütőversenyt szervezni, biztos vagyok benne. Vagy hogyha olyan probléma van, akkor biztos vagyok benne, hogy találok olyan férfit, aki segít nekem, hogy meghúzzuk, megcsavarozzuk. Nagyon szeretném, hogyha az ott élők bizalommal fordulnának hozzám, és tudnék azokról az emberekről, akik elesettek, akik magányosak, akik lehet egész nap nem is beszélgetnek senkivel, hogy egy kicsit nekik is megmutatni, hogy igenis van az életnek még szép oldala a számukra is. Ilyen gondolatok foglalkoztatnak engem, természetesen ezt egyedül nem tudom én megvalósítani, de biztos vagyok abban, hogy találok majd olyan lelkes, ebben közreműködni akaró, szerető lakókat, akik segítenek, támogatnak, és együtt tudunk fordulni azok felé az emberek felé is, akiknek erre szüksége van.
1: A Jászberényi 5-ös számú egyéni választókerület Szabadjászok Tisza-sziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella független képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy a körzet lakói éljenek demokratikus jogokkal, és vasárnap vegyenek részt a választáson.
2: Én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Ezt hívják úgy, hogy demokratikus jog, hogy választhatok. Most éppen kettő jelölt van. Ki az, aki jobban megszólít engem, ki az, akiben jobban bízok. És igen, el kell menni vasárnap, és le kell adni a voksunkat. Én nagyon fogok igyekezni, hogy itt a környezetemben jobbá tegyem az ott élő embereknek az életét, tehát én csak segíteni vagy hasznos szeretnék lenni.
1: A május 17-i Jászberényi időközi önkormányzati képviselő választáson, melyet az 5-ös számú egyéni választókerületben tartanak, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként Kasab Adonis indul. Véleménye szerint az elmúlt évtizedben a jászberényi politikai frakciók egymással voltak elfoglalva. Egyikük sem dolgozott érdemben a városért, ezen szeretne változtatni, új lendületet hozni az önkormányzatba, hogy valódi változás történjen a Jászság fővárosában. Erről a Jászsági térségi televízió riportjában is szólt.
3: Azt látom, hogy az elmúlt 5-10 évben, tehát az elmúlt 2-3 ciklusban nem nagyon történik semmi. Itt a politikai pártok, a politikusok egymással vannak elfoglalva, akár a jobb oldalon, akár a bal oldalon. Érdemi munkát nem sokat láttunk az elmúlt egy évtizedben, és én egy új lendületet szeretnék hozni Jászberényben, azon belül az 5-ös körzetben.
1: Kasab Adonis úgy véli, mivel fideszes jelölt nem lesz, a másik jelölt pedig a Tisza támogatását élvezi, készen áll a munkára arra, hogy a polgári konzervatív keresztény választókat képviselje. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje szerint Jászberény egy romló színvonalú város, romló állapotú utak, járdák, játszóterek, parkok, romló közbiztonság és közrend jellemzi. Ezeket lehet és kell is változtatni. Kijelentette, megválasztása esetén ezt fogja képviselni, amennyiben az önkormányzat ebben nem lesz partner. Továbbra is rosszul gazdálkodik az adófizetők pénzével, és a képviselői keretet nem engedik szabadon felhasználni, úgy képviselői fizetését minden hónapban felajánlja a kerületi lakók által javasolt fejlesztések megvalósítására. Kezdésként vállalja, hogy az első évi tisztelet díját felajánlja a körzet térfigyelő kamera rendszerének kiépítésére, kutyafuttató létesítésére és az utak rendbetételére.
3: Én azt látom, hogy egy nagy nihil van a városházán, gyakorlatilag csak nyomkodnak és szavaznak a képviselők. Nem tudom, hogy valójában megérdemlik-e azt a több százezer forintos tiszteletdíjat, ami más egy egész hónapot dolgozik. Én, hogyha a más megoldása nem lesz ennek az 5-ös körzetnek a fejlesztésére, én a saját tiszteletdíjamat minden egyes hónapban fel fogom ajánlani az 5-ös körzetnek a felújítására és a helyi ügyeknek a megvalósítására. Felvázolnám itt az 5-ös körzetnek a problémáit a polgármester úrnak, a hivatalban dolgozóknak, hogyha látok erre hajlandóságot, akkor akár az egyéni keretekből, akár a városnak a bizonyos kereteiből le kéne hívni ezeket az összegeket, és itt ezeket megvalósítani, amit már a helyi lakosok szerintem nekem is elmondtak, meg többször is hangoztatták itt a városházán. Ha ez nem fog működni, akkor, ahogy az előbb is mondtam, én föl fogom ajánlani minden egyes hónapban a ciklus végéig a saját tiszteletdíjamat, és akkor a lakosokkal közösen fogjuk ezt megoldani ebből az összegből.
1: A május 17-i Jászberényi 5-ös számú egyéni választókerületi voksoláson a választópolgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat reggel 6 óra és este 7 óra között. A mozgó urna iránti kérelmet a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással, elektronikus úton szintén május 17-én 12 óráig lehet benyújtani a kérelmeket.
0: A Trió délután a hétvégék kikapcsolódási forrása.

0: lenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj

0: Tavaly áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rio délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: Záró konferenciával, a Jászberény Város Önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
2: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
1: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
2: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suban mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
1: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
2: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert tanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sok oldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
0: Zene, hírek és szórakozás. Ez a Trió délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Már készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavaly év eleji 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.

0: és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét kérte fel a minisztériumi szóvívői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek

0: teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbesztüggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

mondd, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maradtunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengítették.

0: különbség a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmix-al. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: A legjobb zenei válogatás, amit csak kívánhat, a hétvégi Zeneturmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt ügyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évad nyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélsőjobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és sterilzónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A víziárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg, Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg

0: Kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi zene turmixot.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor én ma végre, vagy inkább mégse, csikora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések, és mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól.

0: laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg, Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.